Kedves hallgatóink! A nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 26-a, kedv van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A mucsonyi görögkatolikus templom harangját hallották. A településen vegyes összetételű lakosság, magyar és ruszin nemzetiségű él. Ennek megfelelően az istentiszteletek is kétnyelvűek. Mucson községet 1219-ben említik először. Önálló parókiája azonban csak 1747 óta működik. A fazsindejes, kőből épült, írásban először 1817-ben említett templom, 1878-ban a falu jelentős részét elpusztító tűzvész áldozata lett. A tűzvész után a szemközti dombon emlékkápolna épült. A mai templomot 1910-ben szentelték a parókia épülettel és az egyemeletes iskolával együtt. A templomot 1925-26-ban kibővítették egy kereszthajóval. Az ikonosztázion 1928-ban készült. Védője Szent Péter és Pál apostolok. A templom szenteket ábrázoló mozaik ablakokkal díszített. A 25 méter magas templomtoronyban 5 harang lakik. A legrégibb harang 250 kg-os és Szűz Mária tiszteletére 1878-ban öntetett Vasler Ferenc műhelyében. A második és harmadik harang 1936-ban készült. 1950-ben öntötték a negyedik 504 kg-os Szent Péter és Pál harangot Szlezák Rafael műhelyében. Az ötödik 986 kg-os nagy harang 1995-ben Gombos Lajos öntödéjében készült Szent Miklós tiszteletére.

0: Jelenlét. Közélet.
1: Dévle szerekháftó mérdom elé, Noroksi Szenetácsi Buná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Hit és közösség a hajdúdorogi cigánypasztorációban. Sorsok és találkozások. A görög-katolikus roma pasztoráció nem csak lelki gondozást jelent, hanem közösségépítést és hidat is ember és ember között. A hit megélése mellett fontos szerepe van az identitás megerősítésében, valamint a társadalmi felzárkózás támogatásában is. Mindez azonban csak akkor lehet igazán eredményes, ha a roma közösségek részéről is megvan a nyitottság és az igény a befogadásra. Gyarmati Péter ezúttal a hajdúdorogi cigány közösséghez látogatott el. Riportjában megszólal Dalanics Zoltán görögkatolikus hajdúdorogi parókus és Budai János diakónus atya.
2: Ahogy a mondás tartja, ahol nagy a szükség, közel a segítség. A hajdúdorogi görögkatolikusok sok évnyi próbálkozás után úgy döntöttek, hogy akkor tudják a legjobb eredményt elérni, ha a segítséget házhoz viszik. 2018-ban jelentek meg a város keleti határában az egyik cigánytelepen, és kezdtek bele a helyi missziós munkába. 180 embernek vitték el a mindennapi fürdés tisztálkodás lehetőségét, mondta Dalanics Zoltán hajdúdorogi parókus, aki 17 éve szolgál a városban.
3: Volt tapasztalatom cigány közösséggel már. Amikor végeztem a szemináriumba, kiszivárgott, hogy hajdúdorogra fogok kerülni a gimnáziumba, hát nagyon örültem neki, mint fiatal, lelkes, tanulmányvégzett papnövendék, és volt egy cigánypasztorációs óra a szemináriumban, ahol én elég negatívan fogalmaztam a cigánypasztorációról, és hodászon találtam magam hajdúdorog helyett.
4: Szabolcs-Szatmár-Beregben.
3: Igen, hodászom. És a püspök a cigány közösségbe rakott ki hodászra. Gondoltam, hogy egy kis puhítás nem árt. Ott találkoztam először. A cigányokkal nyilvánvalóan volt dolgom, mert a falu, ahonnan származom, ott is laknak romák, és hát ott rendszeresek voltak az összetűzések, meg ugye hát az agresszió, tehát volt már tapasztalatom ilyen téren is. És oda kerültem hodászra.
4: Honnan származik?
3: Én Nyérpataki vagyok.
4: Az Újfehértó mellett
3: igen,
4: van.
3: Igen, igen. És akkor oda kerültem hodászra, és ott valami egészen más tapasztaltam meg. Azt tapasztaltam meg, Sólya Miklós bácsi, amit ott tett, az egy csoda volt. Azt tapasztaltam meg, hogy amikor kimentem hittanóra tartani a telepre, akkor még ott ugye, abból a kis házból átalakított kápolnába, akkor ott volt a 6 évestől a 60 évesig mindenki. Mikor mentem ki, a cigány gyerekek úgy kapaszkodtak belém, hogy alig tudtam menni. Tehát egy nagyon jó tapasztalatom volt, és ami pedig meglepő volt, én egyedül laktam akkor egy házban a falu közepén, ott hodász közepén, és volt az udvaron két hatalmas nagy gesztenyefa, és egyszer elmentem otthonról így ősszel az egyik barátomhoz, és mire hazamentem, az udvar össze volt takarítva, és ezt a cigány gyerekek csinálták meg. Tehát ők mentek, összetakarították a falevelet, az udvart. Tehát magyarul azt tapasztaltam meg, hogy micsoda ragaszkodás, meg szeretet is van bennük. És onnan hodászról ugye egy fél év után, jó fél év után átkerültem hajdúdorog, de akkor csak a gimnáziumba, és az utána következő találkozásom cigány közösséggel az Beregdarócon volt. Egy nagyon különleges hely volt Beregdaróc. A romák kinézték maguk közül azt, aki nem dolgozik. Minden roma dolgozott. Valami hihetetlen jó kapcsolatban élt a cigány és a magyar közösség. Tehát igazából nem is nagyon volt különbség. Nagyon jó élményeim voltak. Aztán elkerültem Vásárosnaményba, ott is találkoztam romákkal, és ott elkezdtem egy karitász munkát csinálni. Csináltunk egy ilyen karitász házat, ahova adományokat gyűjtöttem be, és a roma közösség, a kisebbségi önkormányzat vezetővel jó kapcsolat alakult, és akkor ez így elindult ez a munka. És utána kerültem hajdúdorogra, mint paró.
4: 17 éve.
3: Igen. És azt láttam, hogy itt hajdúdorogon ez a munka nem indult még meg. És azt is láttam, hogy nagyon sok roma van itt a városban is. Kinnéltek két telepen, a Méntelep utca környéke és a Balogh Sándor utca környéke, tehát két teljesen elkülönülő közösség. Kapcsolatuk se túl sok van egymással. És akkor, hogy hát itt valamit kezdeni kéne ezekkel az emberek és az egyháznak, hiszen akik itt vannak, azok görögkatolikusok. Legnagyobb részt a cigányság. És is. Az ember nem tudja azt megtenni, hogy nem csinálja, vagy figyelmen kívül hagyja, mert a lelkiismerete az ott van, hogy valamit csinálni kell, valamit el kell kezdeni. És akkor nekem az volt egy nagyon nagy segítség, hogy Püspök atya János atyát felszentelt a diakonusnak, és ide rakta Hajdúdorogra, és akkor nekem ez volt az első kérésem is, hogy akkor ő a cigánypasztrációs feladatoknak legyen a gazdája.
4: És ha már ezt mondta, mi János atyával hamarosan elindulunk majd.
3: Igen,
4: Balogh Sándor utca felé, amit mondott, ez a város keleti részén van, és megnézzük ott, hogy élnek a romák.
3: Így van. Azt láttuk, hogy van mély szegénység ott kint, és láttuk azt, hogy segíteni kell. Mindig általában beleesik mindenki abba a csapdába, vagy hibába jó hiszeműen, hogy azt hisszük, hogy azzal tudunk sokat segíteni, ha konkrétan oda viszünk mindenféle dolgot. Tehát elkezdtük a Caritas munkát, ami azt jelenti, hogy különböző adományokat, ruhákat, bútorokat, sok mindent, tehát én rengeteg mindent vittünk ki, de azt is láttuk, hogy ez olyan túl sokra nem vezet. Tehát kell, de ebből sosem elég. És ugye elkezdődött egy lelki munka, hittanórákra beíratják általában a cigányok a gyerekeiket, és innentől kezdve az óvodától az általános iskoláig hitoktatjuk a cigány gyerekeket is. Sikerült egy-két családot is közelebb hozni az egyházunkhoz. Sok cigány gyereket megkereszteltünk. Volt egyszer, János atya biztos emlékszik rá, hogy egyszerre 26 gyereket kereszteltünk talán. Egyszerre 26 roma gyereket kereszteltünk a templomba. És ment évekig ez a segítség. Csináltunk itt is egy Caritas központot. Voltak lehetőségek, hogy ruhákat vigyenek ki magukkal. Sok minden. De azt láttam egy idő után, hogy ez
4: tovább kell lépni.
3: Mindenképpen, mert ez oda vezet, hogy minden van, megkapjuk, és akkor egy helybe leragadunk. És igazából akkor csak ez az igény marad meg, hogy nekik ez is kell, az is kell, ez is jár, az is jár, és akkor egy idő után nem tudunk mit csinálni.
4: Arra gondol, hogy valamit cserébe elvárt volna a görögkatolikus egyház?
3: Egyszer vitatkoztam is valakivel erről, mert én azt mondtam, hogy igenis lehetnek elvárásaim, de azt látom, hogy nem biztos, hogy jó irány az, hogy erőszakosan elvárunk valamit. Az esetleg ideig óráig tartó elhatározás, hogyha a szívében megy végbe valami változás, az, ami hosszú távú. És igazából ezért talán a szónak abban a klasszikus értelmében, hogy elvárunk viszont valamit, nem biztos. Inkább azt mondom, hogy lehetőségeket kínálunk. Azt láttuk nyilván, hogy itt tovább kell lépni. Azt is láttuk, hogy kell egy hely, ahol tudunk velük találkozni. Gondolkodtunk sokat, hogy hogyan, hogy a kultúrházba kérjünk esetleg egy olyan lehetőséget, hogy ott találkozzunk a cigánysággal. Ha nem akarjuk olyan erőszakosan idézőjelben az egyházhoz húzni őket, mert esetleg az mondjuk visszatetszéskelt. Vagy itt a templomban, itt is volt, hogy végeztünk számukra szertartásokat, ide hívtuk őket a templomba, vagy az itteni közösségházba, és akkor az merült, hogy ezt csak úgy lehet tovább vinni, ezt a projektet nevezük így, hogyha közösségi házat építünk számukra. Ott kinn, ahol vannak, az ő közvetlen szomszédjukban legyen egy közösségi tér. Először egy telek volt, amit az önkormányzat adott, és János atyáik építettek oda egy utíkont, úgy is hívják ma is ezt, hogy Mária kert. A cigányok is így nevezik, hogy megyünk Máriához, a Mária kertbe. És a következő lépés pedig az volt, hogy egy közösségi házat sikerült ott pályázat útján felépíteni. Én azt kértem, hogy konténerház legyen. Megmondom őszintén, az is benne volt, hogyha a hatalmas kudarcot valunk, azt el lehet vinni máshova is. De ez a közösségi ház, hála jó Istennek, felépült, és a legfontosabb célok azok voltak, hogy lehetőségeket adjunk. Ami azt jelenti, hogy lehetőség van ott a találkozásra, lehetőség van ott az imádságra, beszélgetésre, lehetőség van fürdésre, minden roma családnak, ez nekem egy nagy öröm, de majd a Szijás atya biztos elmondja meg, megmutatja, hogy szinte hónapra előre be vannak írva a családok fürödni, lehetőség van mosásra, tehát működik egy mosoda, ezek úgy szépen működnek. Amit nagyon hiányolok, és amiben még rengeteget kell nekünk fejlődni, az az, hogy úgy érezzék ezt a magukénak, hogy ők is beleteszik a munkájukat. Akár a rendben tartásába, akár arra csak, hogy vigyáznak a kerítésre, de azt is láttam, hogy olyan ingerszegény környezetben vannak ezek a gyerekek, hogy a következő szükséges, égető feladat egy játszótér kialakítás volt nekik, a gyerekeknek. Rengeteg gyerek van kint, ott szaladgálnak ilyenkor már egy szál atlétába az úton, és a szemétbe játszanak, szóval nagyon fontos lenne, hogy olyan környezetet tegyünk még oda emellé, a Mária kert mellé, ami ott összefogja ezeket a gyerekeket. Mi az egész közösséget akarjuk megszólítani, tehát nem csak egy-egy csoportját a közösségnek, hogy a nőket, vagy a férfiakat, itt mindenkinek szól a meghívás, tehát, de gondolom ezt így is csinál, hiszen vannak kint foglalkozások is, tábor is volt már kint az önkormányzattal közösen, és nagyon érdekes az, hogy elmondtam az elején, hogy két helyen van roma közösség, bár most már sok helyre beköltöztek a városba is, és ugyanígy épült egy közösségi ház a Ménytelep utcai közösségnek. Azt az önkormányzat építette, ezt az egyház. Azt az önkormányzat tartja fenn, ezt az egyház tartja fenn. Abban nekünk nagyon sok betekintésünk nincs, nem azért, mert nem lehet, hanem mert energiánk nincs arra, hogy most ott napi szinten nézem, azt ott mi történik, a miénket azt látjuk, hiszen azt mi üzemeltetjük, meg tartjuk fenn, de a lehetőségek azok megvannak. És azt is látom, hogy nagyon nagy szükség van rá, hogy ott összeszedjük a gyerekeket, képzéseket tartsunk ott, akár továbbképzéseket is. Elindult egy gondolkodás abban is most, hogy a biztos kezdetház megpályázni egy ilyet. Hát nem tudom, a jövő útjának csak azt látom, hogy ott kell köztük lenni, és a lehetőségeket adni és megmutatni.
4: Mellettem Budai János atya az autóban, diakónus. Az ön feladata, az erről már volt szó, hogy pásztorolja a hajdudorogi cigányokat, romákat. Elhozott engem a Balogh Sándor utcába, a város keleti részéhez, ami nekem a legszokatlanabb, hogy van itt egy csorda. Hát a tehén csordák már megszűntek, hát már sehol nincsen, de itt van egy csorda, itt van a legelő, és a legelő mellett van 16 ház, azt mondta, ezek nagyon régi építésű házak, valamikor a Kádár korszakban készültek ezek. Itt él egy jelentős roma közösség Hajdudorogon. Mennyien élhetnek
0: 180.
4: itt? 180.
0: 180 ember. Gyerek, idősek.
4: 16 el. Házban.
0: Igen, 16, és még van három, amely házat a romák építették saját erejükből.
4: És van itt egy, amit említett a parókus úr, ott igen, van az a
0: közösségi ház.
4: Konténerből készült közösségi ház. Oda megyünk, oda
0: igen,
4: igyekszünk.
0: Igen, oda igyekszünk.
4: És ott van a Mária kert.
0: Itt van a Mária kert, igen. A többség a közmunkában van, vagy pedig valahol napszámba dolgoznak.
4: Na jó, akkor mindjárt megállunk a Mária kertben, és akkor segítsen, beszélgessünk az itteniekkel, a helyiekkel. Igen. Bejöttünk a Mária kertbe, itt vannak igen, a konténerházak, a konténerek. A cigány közösség segített itt sok mindent rendbehozni és felépíteni.
0: Igen, tehát amikor megkaptuk az önkormányzattól ezt a területet 2018-ban, akkor ki kellett takarítani, mert szemetes volt, gyomos volt, kitakarítottuk, és találtam egy olyan cigány embert, aki vállalta azt, hogy egy Mária úti ikont fölépítsünk. Ezzel kezdtük, fölépítettük, és kerítéssel körbevettük, és ezután a cigány emberek azt gondolták, hogy tegyük szépé a területet. Első lépésünk az volt, hogy összeadtak pénzt arra, hogy vegyünk rózsákat, mert ő nekik nagyon tetszik a rózsa, és így beültettünk több rózsát. A kertben látható még őshonos magyar gyümölcsfák, 44 ilyen gyümölcsfát ültettünk ide, Újfejetói Gyümölcskutató Intézettől kaptuk, és azóta is megvannak. Próbáljuk megtartani a jövő nemzedékének.
4: Itt a kis telepen van három kollégája. Kinek mi a dolga?
0: Három alkalmazottunk van. Az egyik alkalmazottunk egy cigány származású hölgy, aki azért felel, hogy a fürdés, a mosakodás, magyarul a tisztálkodás rendben menjen, hogy ne legyen probléma, ne legyen veszekedés, rendszerezett, felépített belső szabályok szerint ez szépen működik. Tehát ez az egyik feladat, a másik meg az, hogy a tisztaságért feleljünk. Tehát itt kap ehhez az egyháztól mosószereket, tisztító eszközöket, és neki ez a feladata. A másik hölgy, aki alkalmazunk, kaptunk egy mosógépet és egy szárítógépet. A feladat az, hogy aki nem tudja otthon megoldani, akár kézzel, vagy saját régi típusú mosógéppel, vagy nincs áram, ilyen is van, akkor föliratkoznak, és nagy várólista van egyébként. Idehozza a ruháit, és Marika munkatársunk ezt kimossa neki. Amikor kimosta, akkor érte jön, és hazaviszi. Még el kell mondanom azt, hogy itt még elbírna még egy mosógépet a közösségben. Nem győzzük. Van egy harmadik alkalmazottunk, aki az egészért felel, hogy technikailag menjen a dolog, hogyha valamilyen probléma adódik, akkor lehessen ezt kijavítani, kiköszöbölni. Az is, hogy legyen megmetszve ez a 44 őshonos. Egyébként almafa, szilvafa és körtefa van, itt már termőre fordultak. Ezek bírják itt az itteni klímát. Mindenki azt mondta, hogy el fogják lopni, meg mindenkát csinálnak. Érdekes módon egyet se loptak el, és nem törik le, nem teszik tönkre. Ez egy élő dolog, az is, hogy itt a fürdés szépen megy. Van egy igény a fiatalok körében, hogy ő úgy jelenjen meg, akár hivatalban, akár iskolában, vagy óvodában, vagy máshol, hogy tisztán. Tehát elértük ezt a nagyon fontos tételt, nagyon fontos lépést, hogy rájöttek arra, vagy megérezték ők is, hogy ez kell, ez szükséges az embereknek. Meg az is, hogy tiszta ruhába menjenek.
4: Akkor nézzük meg a mosodát. Itt van Marika?
5: Itt vagyok, igen.
4: Na Marika, azt mondják, hogy nagyon hosszú az előjegyzés.
5: Ez így igaz.
4: Ha most én bejelentkezek, akkor mennyi idő volna?
5: Megmondom.
4: Mikor jöhetek legközelebb? Ma van május 14-e.
5: 6. hó 19-e.
4: Az igen, akkor addig...
5: Addig terve vagy.
4: Semmi esélyem nincs.
5: Kizár dolog. Nincs protekció.
4: Marika, két gép van, jól látom?
5: Az egyik a szárító, a másik a mosógép.
4: Akkor egy mosógép van, így és van. Egy szárítógép.
5: Igen.
4: És egy nap hányan jöhetnek?
5: Egy családot szoktunk fogadni.
4: Ja, egy nap egy család.
5: Így van, azért, hogy ne legyen probléma a kavarodásból, az az én ruhám, ez az én ruhám. Uh-huh. Ki szoktunk mosni 5-6 adagot, ki mennyit szokott hozni, de inkább többet, mint kevesebbet.
4: És akkor egy család havonta egyszer tud jönni, így vagy van. Hogyha ügyes, akkor akár többször is fel tud iratkozni?
5: Hát feliratkozni nem tud, mert akkor írom fel, mikor kimostam neki. Ki most például van egy hölgy, következőben már 6-kor, mit mondtam, hanyadik?
4: 19-ig.
5: Na igen, ide fogom felírni.
4: Akkor havonta egyszer tudnak jönni.
5: Így van.
4: Önök mit adnak? Mosógépet, vizet?
5: Így van. Mosószert. Öblítőt.
4: Akkor neki csak a szennyest kell hozni.
5: Így van.
4: És aztán elviszik a tiszta, vizes ruhát.
5: Így van. A téli időszakban szoktunk szárítani, de ilyenkor ugye nyilván, hogy tiszta pénzpocséklás, mert vonat megszárítsa.
4: És önt hogyan fogadják itt a cigány közösségben?
5: Eleinte meg kellett küzdenem. Nehezen fogadtak, inkább így mondjam, mert magyar vagyok. De aztán valahogy, mit tudom én, beilleszkedtem, megszoktak, én is szeretem őket. Persze most is vannak konfliktusaink.
4: De nem eszik ön embert.
5: Nem, szerintem. Ők se esznek engem, én se eszem őket. Hát a kollégákkal azokkal nagyon jól el vagyunk. Némelyik családdal vannak egy-egy problémák, de ez mindenütt így van. Teljesen mindegy, hogy roma közösség vagy magyar közösség, mindenütt vannak kirívó egyéniségek, akikkel nem nagyon lehet kijönni, de megoldjuk.
4: Akkor nézzük meg a zuhanyzót, szabad megnézni?
6: Persze.
4: Merre megyünk?
6: Ide jövünk először is a nővé és a gyermek.
4: És akkor van öltöző?
6: Itt van az öltöző, pelenkázó.
4: Belülről be lehet zárni?
6: Be lehet.
4: Vagy addig itt ön őrködik?
6: Be lehet zárni.
4: Egyszerre ketten tudnak zuhanyozni.
6: Ketten, igen.
4: Van meleg víz, boiler.
6: Van boilerünk, van meleg.
4: Van, látom, van WC is.
6: WC is van. Kézmosdónk is van, hál' Istennek.
4: És jönnek?
6: Jönnek, igen.
4: Minden nap?
6: Rendszerességgel, igen.
4: Bárki jöhet bármikor itt.
6: Persze.
4: Nem kell feliratkozni.
6: Nem, ide nem kell feliratkozni, helyet kell adni, és akkor jöhetnek.
4: Itt nagyon nagy tisztaság van, friss illat. Ön felel érte?
6: Igen.
4: Akkor gratulálok.
6: Köszönöm szépen.
4: Ön itt lakik a telepen?
6: Igen. Igen, a szélén fent.
4: Akkor önt ismerik és elfogadják.
6: Így van, igen.
4: Milyen itt élni?
6: Hát, mit mondjak erre?
4: Nehéz?
6: Élni? Nehéz itt élni, igen. Nehéz itt élni, de megszoktuk, és akkor próbálunk jobb életet, tisztaságot. Itt nagyon szépen köszönjük ezt itt az egyháznak, ezt, hogy ez az ide létrejöhetett, és azóta nagyon sokan igénybe is veszik ezt itt.
4: Amikor egészen fiatal volt, akkor milyen körülmények voltak itt?
6: Akkor itt nem volt ilyen.
4: Nem volt fürdés, nem volt mosdás?
6: Nem, laborból dottuk meg a fürdést, mosást kezünkön, mert villany se volt, víz se volt, nehéz volt. Már most nagyon könnyebb, sokkal könnyebb.
4: És a mai fiatalok hogyan veszik ezt? Elmennek innen? Itt maradnak a mai fiatalok?
6: Nagyon nehéz innen kitörni.
4: Miért?
6: Nem fognak tudni kitörni, mert nem is akarnak sokasága, nem is akar innen kitörni.
4: De ha esetleg szakmát szerez, akkor már könnyebb.
6: Igen,
4: nem?
6: Igen. Vannak olyanok is, akik szeretnének szakmát tanulni, szeretnének haladni, csak hát itt az esélyegyenlőség sokszor nem megadott. Nem.
4: Önnek hány gyermeke van?
6: 6.
4: És közülük valakinek van, lesz szakmája?
6: Igen, kettőnek is van, hál' Istennek. Az egyiknek van ez a hentes.
4: Kiváló szakma.
6: Igen, virágkötész.
4: És ők itt maradtak a telepen?
6: Nem, ők beköltöztek a városba.
4: Na látja, akkor van,
6: akarat,
4: van lehetőség
6: akarat. Kitörni. Van lehetőség, igen, akarattal, persze, meg segítséggel.
4: Miért mondta az esélyegyenlőséget? Mert hogyha van szakma, akkor ezek szerint el lehet menni.
6: Igen, csak itt ez itt a fiatalok se, mert nem tudok mit mondani rájuk, nem igazán akarnak kikeveredni.
4: És a szülők mit mondanak az idősebbek, hogy menjél fiam, vagy az, hogy maradjál?
6: Nem mondják, hogy maradjon, szeretnék a szülők, hogy menjen, legyen életje, haladjon a gyermek, de nem tudják egyengetni az útját.
4: Hogyan szólítható? Nem kérdezte meg a keresztnevét.
6: Anna.
4: Anna. Köszönöm, Anna.
6: Nagyon szívesen.
4: Mellettem Perczel Mihály a mindenes. A gondok...
7: Igen, mondhatjuk így is, hogy mindenes.
4: És Mihálynak mi a dolga?
7: Kertkarbantartása, igen, a gyümölcsfáknak a meccése.
4: Permetezni is kell?
7: Permetezni is kellene, éppen most néztem, hogy időszerű lenne, de most jelenleg még ez nem történt meg.
4: És önt hogyan fogadták a romák?
7: Nekem van túl nagy problémám nem volt a romákkal, mert hogy ezt megelőzően rendőrségen dolgoztam, körzeti megbízottként és baleset helyszínelőként, aztán ismertek itten valamilyen szinten meg, hogy hajdudorogi lakos vagyok, és talán elmondhatom azt, Isten kegyelmével, hogy mint embert ismertek inkább jobban, mint a rendőrség alkalmazottját, úgyhogy olyan túl nagy bajom nekem nem volt. Persze kellett ismerkedni, meg akklimatizálódni nekem is itten, de én úgy gondolom, hogy elfogadnak meg, megnyílnak előttem a problémáikkal.
4: Akkor Mihály leszerelt rendőr?
7: Így van.
4: Milyen rangban szerelt le?
7: Tőlzászlós voltam, és baleset helyszínelő.
4: Az egy nagyon nehéz, megterhelő munka.
7: Megterhelő, igen.
4: Itt mentálisan, lelkileg.
7: Mentálisan, igen, a balesetek miatt itt a helyszínen, hatáskörű értékességben való területen nem volt olyan túl sok baleset, hál' Istennek, meg van túl sok súlyos baleset, de azért itt is találkoztunk extrém kihívásokkal.
4: Hát elég abból egy is.
7: Elég, igen, ez megmarad az emberben.
4: János, hogyha elindultunk most a közösségi házból, a telep egyik végébe, ezek az épületek, ezek kinek a tulajdonában vannak?
0: Ezek roma családoknak a tulajdonában.
4: A magántulajdonban
0: vannak. Magántulajdonban vannak, igen, és úgynevezett szocfolos lakások, a legtöbb része eléggé leromlott állapotban vannak, de mindenképpen saját tulajdonban vannak.
4: Na akkor nézzük meg, hát ha beengednek minket valahova.
0: Igen.
4: Aki az imént mosott, az a hölgy, csak nem akart beszélni, a kerítésre, a drótkerítésre teregeti ki a friss ruhákat. Igen. És azt mondja, ebben a házban nagyon sokan laknak.
0: Igen, hát több mint 20-an, több generáció él együtt. A gyerekek, amikor hazaérkeznek, akkor máshol nincs nekik, hol játszanak, hát az utcán játszanak. Ezen akarunk majd változtatni. Következő években, amikor is egy futballpálya vagy játszótér kialakítása, ez lenne a következő.
4: De hát ahol egy házban 20-25-en laknak, igen, és ezek kicsi házak, hát ott akkor épp csak, hogy fekvőhely jut mindenkinek.
0: Ki is számoltuk pontosan, itt 4 négyzetméter kijut egy főre ebbe a lakásba.
4: Akkor nem csoda, hogy vannak konfliktusok.
0: Igen, és hogyha ezt tovább visszük, akkor itt szocializálódik a gyermek, itt nő fel, itt megtanulja a farkas törvényeket, és hogyha az iskolába megyen, óvodába, iskolába megyen, akkor nem kell csodálkozni, hogy azzal kezdi, hogy megvédje magát, tehát verekszik. Ezen nagyon gyorsan kell, hogy változtassunk, és erre is van azért megoldás, meg javaslatunk is. A biztos kezdő gyermekházat szeretnénk hamarosan, hogyha megnyerjük a pályázatot, akkor lesz lehetőség arra, hogy külön az anyukával, meg külön a gyermekkel tudjunk foglalkozni.
4: Kezét csókolom! Be lehet jönni? Köszönjük szépen! Egy kicsit szabad beszélgetni? Gyarmati Péter vagyok, a Kossuth Rádiótól jöttem, kezét csókolom. Hányan élnek itt ebben a házban?
8: Hát heten.
4: Hány szobás a ház?
8: Két szoba, egy nappali, egy konyha, egy ebédlő.
4: Mióta él itt?
0: 80-as évek.
4: Akkor régóta, úgy látom, ennyire számolni kell. Van vagy 40 éve?
8: Hát többet arra laktunk lent.
4: És milyen itt élni?
8: Nem jó.
4: És nem tudnak elmenni? Máshova?
8: Hát elmennénk, ha lenne más ház.
4: Gyerekei közül van valakinek szakmája?
8: Nincs.
4: Nem tanultak?
8: Hát mentek tovább tanulni, csak ott hagyták.
4: És most miből élnek a fiatalok?
8: Mennek dolgozni maguknak.
4: Napszámba?
8: Igen.
4: Dankó Tibor. Mióta élnek itt, Tibor? Ez a telep legutolsó háza.
9: 25-26 év körül.
4: Akkor mindenkit ismernek itt.
9: Persze, mindenkit.
4: Milyen itt élni? Ezt mindenkitől megkérdezem.
9: Úgy mondja magának ilyen lehetőség, hogy innentől elmenni.
4: Azonnal elmenne?
9: Hát elmennék ide föl, valóban várokban van egy lakás, de ugye nincs munka, viszont se úgy.
4: Tibornak van szakmája, munkája?
9: Nincs, de dolgoztam Németországban kint.
4: Mit csinált?
9: Takarítások voltak, ilyen égetett lakásokat kellett újra építeni. Takarítgatások voltak, meg ilyenek.
4: És most miből él Tibor?
9: Ilyen alkalmi munkák.
4: Hajdudorogon vagy a környéken?
9: Hát most ilyenek pillanatban igen. Beindul a szezon, majd oda fogunk tudni menni.
4: A mezőgazdaság?
9: Igen.
4: Hány gyermek van?
9: Nekem 2 van, de ugye nekem vannak a mosták is, 3 felnőtt. Őtek családjuk van, nekik is, hozd ők is, szociális lakásokban vannak, meg most fog menni a Jány is majd oda, igazság szerint ez van.
4: Hányan élnek ebben a házban?
9: Hát most jelenleg pillanatban 8-an.
4: Elférnek?
9: Van üres szoba is, nem azt mondom, hogy nincsen, de csak jobb, ha külön van az ember magában is, a családdal, csak más ebben.
4: Mondja János, hogyha van olyan háza, ahol több mint 20-an élnek.
9: Van, igen.
4: Ott milyen lehet a hangulat esténként?
9: Hát nem jó, gondolom, mert ugye nem tudnak úgy fürödni, meg hát meg a veszeged is ugye sok.
4: Ha már itt tartunk, van itt egyébként balhé, cirkusz esténként a soron?
9: Mostanában itt van, mikor úgy szokott lenni.
4: Hogyan lehet innen kitörni? Ezt kérdeztem az imént egy idősebb cigányasszonytól.
9: Hát lehet kitörni, ugye bár ha tényleg normális munkaviszonyban lenne az embernek, ahol ki lehet, nem csak ezt a 300 000 fontos így nem lehet kitörni se, hogy hiába szeretnénk. Ugye a megélhetőség a gyerekeknek iskolába, villanyszámla, ezt is fizetni, azt is fizetni, meg sok mindent, ez a kevés, ez a pénz is.
4: A fiatal embert megkérdezhetem? Szeretne szakmát tanulni? Szakmát szerezni?
10: Szeretném.
4: Mi lenne az?
10: Nekem festő.
4: Szobafestő?
10: Igen.
4: Hát kiváló szakma. Abból meg lehet élni, ugye, apa?
9: Hát meg lehet, persze.
4: Megérkezett, akit vártunk? Angéla megérkezett, ugye? Mindenki. A felesége?
9: Nem, nekem a most anyám.
4: Ön a felesége Tibornak?
11: Igen, ő a nevelt lánya, ő a sajátja.
4: Aha.
11: Meg van egy másik saját. Nekem 3 gyerekem van.
4: Az első kapcsolatból?
11: Az első kapcsolatból, és őtől a Tibortól van 2 közös.
4: Akkor 5 gyermeke van.
11: Igen.
4: Lesz még?
11: Nem.
4: És Angélának van?
12: Van 2.
4: És lesz még?
12: Nem.
4: Azt kérdeztem a fiatalembertől, a fiútól, hogy milyen szakmát szeretne szerezni. Azt mondta, hogy szobafestő szeretne lenni. És az jó szakma. Ebben egyet értettünk. Mert hogy a szakma kell ahhoz, hogy valaki tovább lépjen innen. Mit gondolnak?
11: Én meg kertész vagyok, szakmám van.
4: És hol dolgozik?
11: Kertészetben dolgoztam, gyakorlaton is, ott szereztem meg a szakmát.
4: Indul a palántázás most már,
11: igen,
4: május közepén
11: meg van
4: vagyunk.
11: Van egy kis kertem is.
4: Tényleg?
11: Igen.
4: Ami terem, azt önök eszik meg, vagy eladja?
11: Nem, magunknak termeljük.
4: Sok az éhes száj.
11: Hát paradicsomot, retket, hagymát.
4: Állatokat tartanak?
11: Szoktunk, igen, csirkét.
4: Önöktől is megkérdezem, hogy milyen itt élni a soron?
11: Hát attól függ, hogy kinek milyen a környezete, ki hogy teremti meg magának.
4: Az önöké milyen?
11: Mink úgy gondoljuk, hogy a miénk, mink rendezetten élünk.
4: És egyébként hogy vannak?
11: Jól.
4: Minden rendben van?
11: Minden rendben, szép a természet, szép helyen vagyunk, csak rendbe kellene tartani mindenkinek a saját környezetét.
4: Ha már itt tartunk, én is így gondolom, hogy hiába tartják önök rendben, hogyha nem minden szomszéd tartja rendben.
11: Igen.
4: És hogy vannak a nem romákkal, a többiekkel? Hogy élnek együtt velük?
11: Köszönöm viszonyba csak.
1: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Dévlésza, Ficsanatos, viszont hallásra.
13: 3 szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
14: Triumfáló glászó. Leunikon a rádióhozko, lovárizko, nacionálno glászó.
15: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádióvó sajsunem perománi síb. Muruanav, Kvalla Gábor. Jakab Pál, agyez duj paramicsa penel. Iangluni, pa románi kríszidel duma. Ikáver, pa droma pérel, kanande fórura pírnasz.
16: Várj, kanamore, kanai romin köpota lepo besenasz. Intja téle, ande heves mide történi, szállaszkodó történi. Elmo, haj szaszik, sávó, hakse, hajkadar csorreszasz. Lengu datáj, lengi démulasz. Haj szaszik, káver, sávó, pota lepo, e káver fajzatosszasz, a kárszasz más árak, vagy pálisasz lovári. Te, te nabrisztav, te penaptuké, kadise észasz, pota lepo májsukár. Zsúj, terni zsúj. Hát a sávon már jól azt parádtak a lovári. Csosávon a zsungalom, ne? Kedi se egy bizabus olasz. Akkor Pálpále Sándor. No, lesz számó sávó. Lako prál, hogy már jól a sávon parádkadi terni se. Hely, ki tetsz olasz lesz ke moreké, utálina se kávris az a pengo származási. Budivar pendász a sávó, lásáké, hogy dikka te biza, csikaba meg a fajzatot te pérez, Kamáron nemzet akkor lesz, soha kudon nemzet, az csibírla soha. Hát mikor kérdez, azt várik, hanem más kell lebutrom, csibírna azt egy kávészői fájzatot, a kávér fájzatot. No, hát történi lepe, borbi lepek a dosávó, labizasz a kájmárgyal az paralate. A sunkat, he, muripeng. De ha mesz már nagyon, tehát vime nagyon kamaptú, hogy te vesz manca, szobodi szállás, amelyik katátok prál. Hát elpegódjok, sávó, cár. hanem ne gdje sajska li biza, a ne ga dam dogura, hotem udarel, peske prales more. Nasokerel, a je penel šavo. Žavrjam do vešku tinleske mirgeš, sa pes mirgeš ones. Taj ti ravleske, paša sab, ek pujos hat mašes. No more, a je lavre. Kada je romni, kada je še, kada je romni, romni, hanem kada je še, a žavrjam do vešku, ako tinlak mirgeš ones opes. A je ki ravles, ek pujos hat mašes. A velke je šavo onda, foru, kisas les grastu, je? Kongo de Romen sa zgrastan de Kodiruma, a ver kira da foro. A je penel so kira da mange muri penje. A je kira da im tu ke penel šandor, ek pujos hak mašes. A čares. A dat, o, sap kada mi zelasaro mašo, od je sari čuka. Romanes, a je pejlas ke lipsa o šavo, na kje haberes ke haj hala more. Jo, izu jen halo šavo, more kana. Hala se duj toroj, odje tri toroj more, janel odel, a šarbli leski ši. Kada hala se pašto, šovsto rojmore, a vipila se roj andalesko vas. Er še idi kelo, co te ortini les peske pralesa. Penelo šandur kada, la bizake peske poke. Bizam se žali se de raj devles, anka te moro še randke na djom kinosim. A čares more. Hej, lel more, hoj, aj, velas pe pesko pral buti, da go kidas ke tane, kaj će mu kelas more. Hej, sam vas se dila peske prasaj, delako te i bučuma. Pralesko šero. Aj šol te lošao pesko šero, aj mire lošao, da sa vlesko di. No, kana te ošte ni salas, kada sam uruva je šeto, hav ćo ilo, praholles, ešaves. Aj aš undas kongo di rom more, a so te ošte ni salas, uđa maškale rom varhle, činaskale mujale, maškar pende sasle cigan birovo, taj kodo hozla anas i te ileto. Taj či gelaskarige mujale, kada te ošte ni almo, čak máš karpende káde, telefíti sárdi kado dolgo, aj közbe történi szállás, hogy hát esélyi lesz a sávó, a sunka te múra prál, mudár te múra prál lesz, pendan nagyon kamesz ma, aket aszi, tavad lema. Haha, csak a sávó, kint a szállás polovári more, a sunka te bizzakan a tukadi búdi kérdán, kép csáta ne prál lesz a, kép csáta prál lesz a, kép google prál lesz a múri penyóri. A kánaba me citrovám te lavtu, kým man sa im udáres, keď desarle Jánošes, vej Šándores. Aj keď am uropral, či lasla šo šávo, to pa kváliš, kajšali mu lasla. Edik tarti sárdas, muri paraliča šávali.

Pare că năsăs, că încă și-au rosimos, dar că încă ștarbăr de șbeșăbă. Hai, ținu, și-au rosimos, și cu hai că de la dulmul ta ne rompir, mai jele să-mi dă făurul. Hai, din morodat. De făurul, că iesul pont, că iesul sara sas, am de caloce în dă făurul. Dar atunci încă de costovul beșă sas. Hai, more, să avem murada, am grale clil, anda Dano, che murde Danoski, te butromba c'è Nagyon, dico te, hogy mula si parni, ecco di parni murada che esono che te esvissas, chiaris. E murde ci la c'è alla spe, e ti chiesa mi studia. Ed è che dalla pare che si, da, che sbe a romna bo pra cosar, da che si bisa, bisa della colin, e murde ci la c'è la stessa, vabbè. E se murda già ne si, non sarà sendo foro, me, si le sexe ca di iboi, hai cu la corom che va romeste sa ca di iboi. Hai indul sai lam ca dando foro, ja sa smurda de sex car, vedere su bordon, hai pagrom le spalagum su bordon. Hai ca da sa. Indul sai lam, ja rom indul sai lam do foro. Angla le ja sa che drago sa le de have ne graster cu curizo era so rockenas, ca do abo Isus sa. E caro cha cu foro. Hai ja smore, pa la mi smeri sa ca da alcol tocca na bagelantar. Lányos az Bremen, inkje, ke, ugye szeptemberben inkje, az Sila. Hát drágos az tényleg visszájába, az helyén visszájába, a lány zsászmára. Hát tudjunk a darabot romp közben, pagélig rá szényleg, ugye, ke... közben mole, mordad, ternomán összesz mole. De nem, de bokáló szintén. No, hanem mordad, fejlesz, akkor tán, szakot egy szukár, tán, de tordjuk azt el a haver. Ugye, ha ezt kutat előszáll az Bremen, de barátis az. Hát közben morra kiderénk, de a borzok ura, hrakle, szakó fáros, így is szóra, hát drágos, azt mondom, amíg te király, mint te pekén padron. Hát kerenjak, hát pekén kotály király. Hát jó, van kállam, kotály pilám, szogodi. Ebben várj rá, hát jó, de elzsem lesz, szó de rámesz, aztán velosan odik, abba presszasz. Elmordod, indul visszájára, az hálé, graszt, perdére, graszt, nájt úra, bajkalocsa, indul visszájára, hát kotály lesz, az pedig te hára.

Jó van, kideszem egy kettő, ne? Én úgy szájvasz morapról. Szájvasz morabár, ráci kés, ráci morab. Sejtel, megszoszasz, kaszavi, ráci morab. De szaradj ezt, kacaroson a dikopekel, de sűrű csöndoszasz. Tehát szójok farsz, avél apre. Pajsz tungorig, avél oprendaj, bári hársz, az dújdurungel padrom. Ha szárd a drom, szasz more, kadodrom. Ek bár a árnyék, avél opre. Pa drom opre. Plakkék zsukel angla. Graszt, more, purdel le graszt, helem, more, ágaskod, én csizsám majd úr le graszt. Kadom urodát, kaszavosz, az pa Bengesz komúj, tavelas, langa, leszkezse lesz. Húgy illan de kantára, szólj, tu mentsz a kájcsi, zsak, hál, tu mentsz, férjépe. Háj, de kéne zsuk lesz, hál lesz, egy puszti, a zsán, téle, morra, te sinem lesz, csúnyasz, egy zsuk lesz. Csináljék, táj tűnő, tár prak, pálikot, hő zsuk el. Morra, abad, kada lakom, morra, léne a dolgo. Ha, na, elási búti, tűnél, tár a zsuk el, táj pál, pál, téri. Na, na, végó történelm, morra, tűnél, tár a zsuk el. No, szab egy gatta habo elegraszt. Pór de more. Hely, jantar páres, indulsz elegraszt. Hely, az lépésbe rász. De andok indul elenge, hogy szaszaszkadó. Hely, szomogra de kell, de besel azt mondom, hogy se urdon, pa se urdon, ez kell, urdon ez ki. Ágor, kada langlal besen az, lőnök ott pa samogra de, hely, mikad íbolyk ott besel az pálal, hogy se urdon more. Szóval jók farszat, akkor dirig ugyancsak a velop. Ávri moranda sáncok.

More, hely, kocsetó úr, gyilánté, le, szakorodik el minden fele, ellenőrzi, hogy szoszaszkad, kájdasz. Hely, na, séro, more. Ed áranda mended a szándre, more. Meg van már, de bacoginasz, ne dár. Legrász púrden csizsánhatik. Na, te előtt 10 perc, kadorom, morda csak indul iltár. Ásaszkat el ventár, more. Hely, szárindul, szájvasz, more. Profosuk el pále. Helyre száz télek, akár a csakodrom, száz szíjokra ezt túltó. Napen el morodat, kezdetten a tűnlítet, akkor soha kik a teppen el, kezdetet gyáltak, keresztút a reszlam. Na, more szár, százko te párez, de nagyon párez, akkor keresztúto, kotár tűnni szállász a zsukel, more. Hát komoszászkod a zsukel, ugyankodó manuskáján, de ábrev lesz, de sáncó. Csímó kell azt, hogy azt, more. Hely, de például, hogy a gyívor, bimpek, a tönt, nagy azt majd durké, ahol nem a drom teljesen. Mor, hely, de télep a drom, akkor te pár lesz az egy haszárdi, ha ingyan ez, gulyakúta, ke parradi puvasz az ingy az, ha csár ez, kasz egy tanyis az, kába csibesen az, szadár az, mor, a környéko, dár vizil az, hely, tordjon téle, no, pár le csak kerenjak, ha csár ez. Hely, de betéle, kólin rá lesz az, hely, Szúnyadi szájle, szőjök far, more szasz egy hain, sínlapék hain, more opáj, csak zógin a szane hain. Öpen elkadom urda szedra, ha ventar ke nahe csika te pácsa. More lehaj, de csolazdik az a szára, gej mozsol az tél opre, more. De haj kádam, more. Kadalam ura, ha katyi pír, de katyi gele, de katyi gele. Hogy elnek rast, abba trajon az, mire zsandik a locsa reszlamba. De te hára virágos reggelig csavargítani a szemé. No, kado történet okana, nácsi lász. Angla kado inkész az egy káver, kasz ott hasonló történet, a morodat pánglosz, vagy az a náslosz az, desszosz az lesz. Hája ven az more, szakor átjém ujjá lepala leszte. Csimukra az pácsa more. Kado pále csikam lesz, hogy a lándet színe szakur de savora szemasz, ugye? Kado milájesz az more, bárom milájesz.

Kadongriko rádió voszasz perománi síb. Peje kurko duvar, sajmalagyon manca, pe márcakó, taj zsójakó gyesz, sajsunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendé besza.

Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Nemzetiségek Zenéje című műsort hallják ezúttal Pécsről, amely célja, hogy bemutassa a Magyarországon élő nemzet és etnikai kisebbségek gazdag kultúráját, zenei világát. A délszláv, s így a szerb népzenei kultúra bemutatása hazánkban nagy jelentőséggel bír. Ennek egyik jelentős képviselője a Vigad zenekar, amely kezdetben a Vujicic és a Söndörgő együttes szárnyai alatt kezdett el zenélni, először csak hobbi szinten, majd később önállósodtak a fiatal népzenészek, és immár 6 éve együtt zenélnek, prezentálják a délszláv, főként a szerb és horvát népzenei dallamok jellegzetességeit, ismertetőjegyeit. A magyarországi szerbek és horvátok zenéjét bemutatva a Vigad igazi élményt nyújt. Műsorunkban tehát az öttagú zenekart mutatjuk be, a már most népszerű Vigad zenekar repertoáriából kapnak ízelítőt. Jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő Mándik Predrág.

0: Kedves hallgatóink, a Málokólót hallották a Vigad zenekar előadásában. A Vujicsics és a Söndörgő együtteshez hasonlóan a Vigad is a hazánkban élő délszláv nemzetiségek, elsősorban a szerbek és horvátok változatos és gazdag népzenei hagyományának ápolását tűzte ki céljául. Az együttest három fiatal népzenész hívta életre, Eredi Svince, Zetelaki Dániel és Zetelaki Gáspár. Az alapítótagok keresztnevének kezdőbetű ből állt össze a bűvös mozaik szó, azaz a zenekar neve Vigad. A Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékei 2013-ban egy országos népzenei versenyre jelentkeztek. Azt meg is nyerték, mi több, a Vigad trió elnyerte a verseny két külön díját is. 2018-ban megnyerték a Szentendrei Tehetségkutató versenyt is. A nemrégiben Csőke Dávid hegedű szólistával és Varga Lőrinc bőgössel kvintetté bővülő formáció a délszláv népzene dallamait magas művészi fokon szólaltatja meg olyan különleges hangszerekkel, mint a tambura. Fiatalkoruk ellenére több olyan rangos koncertteremben is fellépett az együttes, mint például a Müpa vagy a Pesti Vigadó, de rendszeresen muzsikálnak táncházakban is. Komplex zenei élmények lehetőségét kínálják a hallgatóknak. A Vigad megalakulásáról és tevékenységéről Eredi Svince, a zenekar vezetője beszél.
1: A Vigad együttes egy délszláv népzenét játszó hamar a zenei formáció, mondhatjuk így. Igazából a Vujicsics és a Söndörgő együttes a két legnagyobb mesterünk. Édesapám a Vujicsics együttes vezetője, Eredics Gábor, a Söndörgő pedig négy unoka testvérem van. Tulajdonképpen gyerekkorunk óta meghatároz minket ez a zene, nem csak engem, de kedves barátaimat is, az Etelaki Ékreket és Dávidot is. Gyerekkorunk óta ismerjük egymást, jó barátok vagyunk és játsszuk ezt a zenét. Varga Lőrinc pedig a bőgősünk, ő is érintkezett korábban ezzel a zenével, és nemrég találkoztunk vele egy fesztiválon, és így lett a zenekar tagja. Tulajdonképpen a repertoárunk az nagyrészt a Vujicsics és a Söndörgő által inspirált zene, illetve Versendi Kovács Józsefnél voltunk lent a nyáron, az is nagyon sokat befolyásolt minket így hangzásilag. Most arra törekszünk, hogy megtaláljuk a saját hangzásunkat a délszláv népzenén belül, és a saját hangunkat tudjuk a közönség felé közvetíteni. Budapesten és környékén már ismertek vagyunk, ott vannak már koncertjeink, a közönség rendszeresen találkozhat velünk. Vidéket még nem sikerült meghódítani teljesen, de abba bízunk, hogy ezekkel a rendezvényekkel lassacskán a vidéki közönség is megismer minket.

0: Mennyire könnyű a Vujicsicsék égisze alatt tevékenykedni, zenélni?
1: Meg kell hagyni, hogy nagyon sok segítséget kaptunk tőlük folyamatosan. A legelső pillanattól kezdve, hogy felvettük a hangszert, ez megnyilvánul a tanításban. Például édesapám Eredics Gábor tanít minket a Szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskolába kamarára. Immár 7 éve minket, engem is az ikreket, mi kezdtük hárman a Vigadot. Azóta pedig mindenkit, aki a zenekarhoz csatlakozott. A Söndörgő és a Vujicsics inspiráció tekintetében egy végtelen forrás számunkra, illetve olyan fellépési lehetőségeket tudtak nekünk biztosítani, amiről szintén ez mondható el. Tehát például a Műpába és a Pesti Vigadóba is eljutottunk már így egy közös koncerttel a Vujicsicsal és a Söndörgő együttesekkel. Ez nekünk nagyon meghatározó élményként maradnak meg, és segítik a fejlődésünket mindezt.

0: Tulajdonképpen a délszláv zenei forrás az, mondhatjuk úgy, hogy kiaphatatlan. Biztos vagyok benne, hogy ti is kutattok, igyekeztek utána járni, és minél többet fellelni. Hogy látjátok, mennyire van még abból az eredeti délszláv zenei anyagból?
1: Most kezdtünk el nagyjából egy éve komolyabban foglalkozni így a gyűjtéssel is, ha lehet így mondani. Ugye Verseny Kovács Józsefet látogattuk meg elsőként. Ugye most már azért így az általánosságban elmondható a népzenéről, hogy a régiesebb anyagok kevésbé lelhetőek fel, illetve nehezebb őket megtalálni. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy vannak olyan dallamok, amik régi eredetűek és tiszta forrásból ki lehet őket nyerni, és próbálunk arra koncentrálni, hogy minél autentikusabb maradjon a dallamanyagunk, és emellett klasszikus zenei igényességgel, a modern zenei stílusok energiájával szólaltassuk meg a színpadon ezeket.
0: Egyfajta zenei ötvözetre is számíthatunk?
1: Itt a Vigad Együttes egy hagyományos népzenei formáció minden tekintetben, ha dallamanyagot nézzük, illetve az előadásmódot, hagyományos tamburazenekaron szólalnak meg a hagyományos dallamok. Inkább a produkció, illetve a színpadon való megjelenés és az előadásmódban tükröződik ez az újfajta filozófia. Ami összeköt minket, az a délszláv népzenének az osztatlan szeretete, tehát hogy ezek a dallamok gyerekkorunk óta körülvesznek minket. Én 3 éves korom óta jártam a Vujčić együttes próbáira. Ez egy olyan képességet ad az embernek, hogy ilyenkorán megismerkedtünk ezzel a zenével, hogy a megszólaltatás is sokkal könnyebb talán úgy előadni ezeket a dallamokat, hogy a lehető leghitelesebben hangozzon.

0: Nagyon szívesen zenétek táncházakat, táncházakon is részt vesztek. A táncház mozgalom, főleg a délszláv táncház mozgalom, az manapság hol van, hol helyezkedik el? És melyik a ti szerepetek ebben a mozgalomban?
1: Szentendrén is környékén szerencsére elég erős ennek a hagyománya. Ott például Budakalászon is, Pomázon is, és Szentendrén is vannak délszláv népzenei táncegyüttesek. Tulajdonképpen sajnos most a Covid járvány miatt ugye a táncházaknak a száma az erősen visszaszorult, de amennyire lehet, igyekszünk ezekbe mi is részt venni, és minél inkább a hagyománynak ezt a fajta megőrzését, illetve nem is megőrzés szót használnám, inkább az éltetés kifejezést akarnám használni, a hagyomány éltetés, ebből a szempontból is szeretnék mi is támogatni.
0: Minden zenekar életében egy nagy óhaj, egy zenei hordozó megjelentetése. Ti ebben a kérdésben hogy álltok?
1: Nemrég vettük föl, hát a Covid járvány előtt vettük föl közvetlenül az első kislemezünket, amelyen 5 dallam található. Ezek főleg a Búcsis és Söndörgő együttes által inspirált, az ő repertoárjukból származó dallamok összeállításai. Ennek az első 3 dallama már megtalálható az interneten, illetve hamarosan fizikai formában is rendelkezésre fog állni. Ezen felül az első saját rendes nagylemezünk is tervben van. A munka már elkezdődött, javában zajlik. Reményeink szerint nagyjából fél éven belül egy olyan repertoár tudunk felmutatni, amivel a saját első lemezünk, a Búcsis és Söndörgő együttes által kikövezett úton egy következő lépés lehet.

Kedves hallgatóink, Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallották, és benne a népszerű Vigad együttest. A fiatal zenészek már most igyekeznek a népzene mesterévé válni, aztán pedig, mint mondják, szeretnének saját stílussal kísérletezni, kipróbálni új utakat. Kívánunk nekik sok sikert, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Mándik Predi.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 25-e, hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most hétfői műsorainkat ismételjük meg. Először Három szólamra című portrémagazinunkat, majd szlovén félórás műsorunkat, ezt követően nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Tóth Ikenikő.

0: A portré vendége Kóródi Beatrix, rendi neve alapján Mária Veronika nővér, a ferences szegény gondozó nővérek általános főnöknője, és Farkas Gyula, az esztergomi Boldog Ceferino alapítvány elnöke. Az ő kettejük együttműködése nem olyan rég kezdődött. Gyula 3 évvel ezelőtt úgy érezte, hogy az Isten feladatot bízott rá, hogy a környezetében élő cigánytestvérek összetartását támogassa hitbéli megerősödésük révén. Gyula a feladathoz segítőkre is talált. Az esztergomban szolgáló ferences szegény gondozó nővérek által, akik több tevékenységük mellett cigánypasztorációval, vagyis a romák lelki gondozásával is foglalkoznak. Mindketten küldetésüknek érzik, hogy az evangéliumot a szeretet nyelvén megismertessék azokkal, akiknek szükségük van rá. Köszöntöm Önöket, Tótik Enikő vagyok. Ma Veronika nővérrel és Farkas Gyulával beszélgetek. Tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban Kóródi Beatrixot, rendi neve alapján Mária Veronika nővért, a ferences szegény gondozó nővérek általános főnökét, és Farkas Gyulát, az esztergomi Boldog Ceferino alapítvány elnökét.
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja a rádiót.
0: Nagyon örülök, hogy eljöttek így ketten, és hogy kettőjük között most milyen hivatásbeli kapcsolódás van esetleg, vagy milyen közös cél, amin dolgoznak, az ugye ki fog derülni az önök életének bemutatása által. Megmutatjuk azt, hogy milyen utat jártak be addig, amíg az isteni gondviselés által megismerhették egymást, és jelenleg egy közös cél érdekében a cigánypasztoráció területén a cigány emberek lelki gondozásával foglalkoznak különböző módon. Kezdjük a bemutatást, azt gondolom, Veronika nővérrel. Szólíthatom itt, ugye?
1: Igen, igen.
0: Ön ugye Gyöngyösön született, 10. gyermekként a családban. Milyen volt a gyermekkora? Nagy családban talán elég hamar megtanulja az ember megosztani másokkal a javait, mindenét, bármit, akár még az idejét is. Milyen mintát kapott a szüleitől? Mennyire voltak a szülei mások felé fordulók, segítők, befogadók?
1: Azt hiszem, hogy így a gyerekkoromban, meg így fiatal koromban is azért így nagyon sok példa áll előttem így a szüleim életéből. Így nagyon emlékszek, hogy anyukám, ő egy ilyen, mind a ketten nagyon mélyen hívők voltak. És anyukám, emlékszem, mikor így mesélte, hogy ilyen nagyon fiatal lányka volt még, és egy rokont ment meglátogatni, és volt nála egy kis ennivaló, és megállította őt egy szegény ember, és hát, hogy így odaadta neki az ennivalóját, ami az ő uzsonnája lett volna, és hogy utána azt érezte, mintha egy ilyen meleg kéz megsimította volna az arcát, és ezt mindig úgy mesélte el, hogy ő úgy gondolja, hogy őt akkor a Jóisten megsimogatta ezért, hogy így jót tett. És így az életükben én később is azt láttam, ahogy így a például apukámnak a keresztapját, ahogy így befogadtuk. Nem nagyon volt időskorában olyan családtag, aki így gondozta volna, és emlékszek, hogy ott lakott nálunk, így a szobából le lett kerítve egy része a Boldizsár bácsinak. Akkor később anyukámnak a testvérét fogadtuk be, szintén ott lakott nálunk így időskorában, és hát így főleg így a szüleim így gondozták, segítették őket. Anyukám így a Karitászban is részt vett, és így emlékszek, hogy ott a házunk mellett a játszótéren nagyon sokszor volt egy hajléktalan, akit egyébként így ismertünk, és anyu mindig vitt le neki ebédből, ami megmaradt, és adta oda neki. Tehát, hogy nagyon sok ilyen példát láttam, ahogy ők így másokon segítenek, meg mások felé fordulnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt így gyerekkoromban így már nagyon magamba szívtam, így öntudatlanul is, hogy ez a példa ott állt előttem.
0: Igen, ahogy mondják, hogy a gyerekek a szülők példáját követik, az ő lábnyomukban haladnak legtöbb esetben, és ugye itt most egy pozitív példát hallgattunk, de mennyire volt ebben szerepe annak, hogy a szülei hitben járók voltak, és hogy az ő Isten iránti szeretetük mennyiben volt befolyással arra, hogy hogyan nevelték a gyerekeiket?
1: Hát szerintem az eléggé befolyással volt, mert így arra így nagyon emlékszek, hogy így minden vasárnap együtt mentünk a templomba, szentmisére. Így gyerekkorunkban, bár én még ugye az a előző rendszer idején nőttem fel, ahol még nem volt dicsőség az, hogy hittanra járunk, de minden testvérem én is jártunk így hittanra. Tehát így apukám például, ő mérnök volt, gépészmérnök, és mondjuk előléptették volna, hogyha belép a pártba. De ő mondta, hogy ő nem fog a templomba majd az oszlopok mögött megbújni, csak azért, hogy titkolja a vallását, és mondta, hogy ő inkább nem lép be a pártba, és így soha nem is nevezték ki mondjuk így magasabb pozícióba. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mind a kettőjüknek anyukám, amikor csak tehette őszinte, akár minden nap misére ment. Tehát, hogy ezt a példát azért így nagyon láttuk gyerekekként otthon, meg közösen imádkoztunk így étkezések előtt, esti imák. Tehát, hogy ezek azért így nagyon mélyen belém ívódtak. Még akkor is, hogyha abban az időben nekem mondjuk nem volt egy nagyon mély személyes istenhitem, de azt gondolom, hogy ez így nagyon megtartott nagyon sokáig engem.
3: De az alapokat megkapta.
1: Igen.
3: És az, hogy elmondta, hogy az édesapja nem volt hajlandó megalkuvóvá válni, úgyhogy közben 10 gyermeke volt. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ember még akkor sem adja fel az elveit. Én azért tartom fontosnak ilyenkor, hogy ugye a téma is fontos, amiről beszélni fogunk, a cigánypasztoráció, de azért tartom fontosnak, hogy megismerjük az embert, azt, aki ezzel foglalkozik, hogy hogy jutott odáig, hogy az ő személyes sorsa az milyen volt, és most áttérnék Gyulára, ugye Gyula Esztergomban született, ő egy 4 gyermekes családban. Milyen gyermekkorra emlékszik vissza? Milyen volt az a cigány közösség például? Mennyire volt meg az összetartás az ön gyermekkorában? Mi az, ami úgy nyomot hagyott önben?
2: Hát én nekem, amikor még kicsike gyerek voltam, sajnos a én szüleim elváltak egyébként, akkor 9 éves voltam, amikor ők elváltak, de előtte olyan emlékeim vannak, hogy nagyon összetartó család volt, például a nagymamámnál, nagypapámnál rendszeresen összejöttünk, úgy a anyukámnak a testvérei, összejártunk, ilyenkor a nagymamám egy ilyen nagyon nagy alumínium fazékba főzött úgy, hogy körülbelül ilyen 20 fő felnőtt, és szerintem 30 gyerek, és mindenki abból evett, alig vártuk már, hogy kész legyen ez a étel, és az olyan nagyon nagy szeretettel készült az a ennivaló. Legtöbbször gyúrtészta volt, azt nagyon szerettük, és arra emlékszem, hogy ezek az alkalmak, ezek nagyon jó alkalmak voltak. Rengeteget játszottunk a gyerekekkel, felnőttek, azok mindig beültek szobába, beszélgettek.
3: Hallgatták a felnőtteket, hogy miről beszélnek?
2: Hát legtöbbször inkább mi kint játszottunk a udvaron. De azt hallottuk, amikor kész volt ennivaló, mindenki szaladt, és akkor a nagymamám ilyen nagy merítő kanállal szedett mindenkinek.
3: Ezek nagyon szép emlékek, és nagyon szép élmények is. Gondolom, hogy ezeket úgy megőrzi végig az ember egész élete során. Mi az, amit most lát mondjuk a cigány közösségekben, hogy megvan-e még mindig ez az összetartozás, hogy egy nagy tálban főzünk, és mindenki férjen hozzá ehhez az ételhez. Vagy a világ, ahogy változik, akkor változnak ezek a dolgok is?
2: Én azt gondolom, hogy talán ezek a nagy összejövetelek, ezek picikét enyhültek, már nem annyira nagy körben jövünk össze, de például azt el tudom mondani, hogy nálunk, a mi családunkban, édesanyámnál nagyon sokszor összejövünk mi testvérek, és anyukám mindig vár minket egy ilyen főzött étellel. Nálunk a fiaim azok nagyon szeretik a rántott húst, és nagyon sokszor készíti anyukám a rántott húst nekik, és arra mindig odafigyel azért, hogy én például jobban szeretem a ilyen csontosabb csirkét, vagy csirke combokat, vagy csirke szárnyat, nekem mindig készít külön. Szóval ez a fajta szeretet, ez mindig ott van.
3: Az étkezések azért milyen fontosak? Szeretet, vendégség, úgyis mondják ugye az egyháznál is, odafigyelés, hogy mit szeret a másik, mit nem. Azért 10 gyermek mellett ez hogyan történt?
1: Hát nekem nagyon jó dolgom volt, mert én voltam a legkisebb, és egy kicsit el is kényeztettek, azt hiszem. Én elég válogatós voltam kiskoromban így az ételekben, de azt így láttam, hogy anyukám így, tehát, hogy így mindig úgy csinálja, ahogy én szeretem. Úgy tálalja föl. Én ellentétben nem szerettem nagyon a csontos húsokat, úgyhogy nekem mindig a finom húst adták oda. Tehát, hogy mi de is már... viszonylag szegényen nőttük föl, tehát ilyen egyszerű ételeket ettünk, de nagyon finoman főzött anyukám, és igazából mindent szerettünk, amit csinált.

0: mind a ketten azért egy olyan közösségből, egy olyan családból jöttek, ahol már megtapasztalták a szeretetnek azt a formáját, amiben benne van az odafigyelés, benne van az, hogy a kisebbre, az elesettebbre, a szegényre figyelünk, és ugye ez aztán ki is teljesedett majd később a hivatásukban, a munkájukban, de haladjunk szépen sorrendben. Most Gyulához szólnék, aki szeretett ugye focizni, és egy alkalommal ugye meghívták egy rendezvényre, ahol foci előtt egy kültéri szentmisét tartottak, Székely János püspök atya tartotta ugye ezt a szentmisét. Milyen hatással volt önre? Mit hallott akkor, amit korábban nem?
1: Hát igazából én kiskorom óta nagyon szerettem focizni, és sok időt töltöttem a focipályán. Itt a esztergomi cigánság között tudták is, hogy egyébként elég ügyes is voltam, és amikor volt bármiféle rendezvény, ilyen focitorna, vagy akármilyen meccs, akkor mindig szóltunk egymásnak, és így egy alkalommal nekem is szóltak, hogy ott Kertvárosban, a Schmidt-villa területén lesz egy focitorna, hogy jó lenne, hogyha elmennék velük focizni, mert lesznek pesti csapatok is, meg máshonnan is jönnek, Vácról, és hogy jó lenne, hogyha erős csapattal ki tudnánk állni. És hát ugye én örömmel igent mondtam, én úgy voltam vele, hogy focizni mindig szerettem, és miért ne játszanánk ilyen jobb csapatok ellen is. Akkor még nem tudtam, hogy a focitorna előtt lesz egy szentmise ott a kültéren, ahogy Székely János megrendezte ott a Schmidt-villa területén. És hát ugye akkor én már fiatal házas voltam, nekem akkor már egy kisfiam megszületett, a feleségemmel akkor már külön éltünk, és hát egy picikét nehézkes volt a helyzetünk, anyagilag is rosszul álltunk, dolgozgattam, vasazgattam. Aztán mondtam, hogy jó, hát hogy most mise van előtte, ez a foci előtt, akkor meghallgatjuk a misét, aztán gyors megyünk focizni. Hogy csak úgy ott vagyunk, aztán a foci a lényeg, de hát a János atya elkezdett beszélni a család szeretetről, hogy milyen fontos szerepe van egy apának, hogy bánik a feleségével, hogy kell viselkedni a gyerekekkel. Olyan dolgokról, olyan szeretetről kezdett el beszélni, ami engem megfogott, és nagyon-nagyon érdekelt az, hogy ő ezt hogy gondolta, hogy honnan szedte, hogy mit jelent. És aki meghívott a focira őt egyébként Sárközi János, unokatestvérem, őtőle kérdeztem, hogy hát ki ez a pap? Honnan jött ez a pap? Hogy eddig nem hallottam, vagy nem láttam? És akkor mondta el nekem, hogy ő Székely János, most már püspök atya, akkor még nem volt püspökké szentelve, és hogy minden csütörtökön szentmisét tart Esztergomba, van egy Ceferino kápolna, és hogy minden csütörtökön 5 órától van ott szentmise, hogyha szeretnék, akkor menjek el. És itt kezdődött el az, hogy én engem ennyire megfogott ez a szent beszéde János atyának, hogy elkezdtem ezekre a szentmisékre járni csütörtökönként.
0: Veronika nővér, ön hogyan látja ezt, hogy Gyula és Székely János püspök találkozása a foci meccs előtt, ez egy véletlen volt-e, hogy ez az isteni gondviselés?
2: Hát szerintem biztos, hogy nem volt véletlen, mert hogy a véletleneket azt mi a gondviselésnek mondjuk, mert nem tudhatjuk sokszor, hogy ami történik az életünkben, annak később milyen hatása lesz, milyen következménye, és sokszor visszatekintve látjuk azt, hogy ezek abszolút nem véletlenek voltak, hanem az Isten ezen keresztül vezette az utunkat, és ahogy így a Farkas Gyula, mi Gyopinak hívjuk, úgyhogy én szeretném a továbbiakban őt így hívni, mert hát így ismeri mindenki Esztergomban. Azt gondolom, hogy a Gyopi életében az, hogy ott a Székely János püspök atyával összetalálkozott, ez egy olyan kegyelmi esemény lehetett, ami őt elindította így a hitében, mélyebben, és szerintem, ha akkor nem találkoznak, lehet, hogy mi most nem ülünk itt együtt ebben a stúdióban.
0: Az egy nyitott fülekre talált, az, amit hallott ott, az is egy különleges dolog. Ez hogy történt, Gyula?
1: Igazából nekem a gyerekkoromban, ugye édesapám, mikor édesanyámtól elvált, akkor én a Mindszenti iskolában, egy katolikus iskolában jártam általánosba, és a alsó tagozatban még volt szerencsém Kisrigó László atya, aki most püspök atya lett, ő tartott nekünk hittant, és őtőle nagyon sok jó dolgot hallottam. És őnála voltam első áldozó is. És az az igazság, hogy a általános iskola elvégzése után én ezeket a dolgokat úgymond egy picikét úgy elhanyagoltam. Én nem jártam szentmisére, de nem azért, mert hogy én annyira elleneztem volna, vagy bármi problémám lett volna, hanem mert azt láttam, hogy édesanyámnak nehézségei vannak. Egyedül dolgozott, a három húgommal eltartott minket, és én nekem ott kellett hagynom a iskolát is. Elmentem segédmunkásként dolgozni, és amit akkoriában kaptam, 3000 forintot kaptam, egy napi bérem annyi volt, én azt minden nap odaadtam anyámnak, hogy főzzön belőle nekünk. Mert az, amit ő keresett, ő utcaseprőként dolgozott, az kevés volt. Az nem volt elég a villanyt kifizetni, a rezsit, a vizet, és így ezzel tudtam őt segíteni. Ezáltal egy picikét én egy picit eltávolodtam akkor a Istentől. És amikor ezen a szentmisén, amit János atya tartott, ez nekem akkor olyan érzés volt, hogy ezek a emlékek, amik gyerekkoromban voltak, ezek így visszatértek. Ezeket úgy belülről éreztem, hogy ez nekem hiányzik.
0: Ez az az alap, amit ugye megkapnak a nevelésben a gyerekek, aztán van olyan, hogy eltévejednek, mint az eltévejedett bárány, és akkor aztán egyszer valami kiváltja azt, hogy újra visszatérnek.
1: Igen, egy olyan érzésem volt, egy ilyen, mintha egy ismerős érzés, és akkor ez így János atyától jött, ez a család szeretet. Ez úgy gondoltam, hogy nekem erre szükségem van.
0: Most egy kicsit térjünk át Veronika nővére. Egerben érettségizett ön, és számítástechnikai folyamatszervező szakon fejezte be. Ezután pedig több évig dolgozott ugye adminisztrátorként, majd felvételt nyert az ELTE tanárképző főiskolai karára, és ott végzett 1999-ben matematika számítástechnikai tanári szakon. Ez egy elég érdekes kezdet, ha a jelenlegi hivatását tekintjük. Ki szeretett volna lenni például gyerekként, miről álmodozott?
2: Hát én olyan gyerek voltam, aki soha nem tudta, hogy mi akar lenni. De ez tényleg így volt. Tehát mindig utáltam ezeket a kérdéseket, mikor jöttek a felnőttek, és akkor, na, mi szeretnél lenni?
0: Mi leszel, ha nagy leszel?
2: Igen,
0: leszel,
2: és akkor mindig azt kellett mondani, hogy nem tudom. De tényleg nem
0: tudtam. Igen, ezt én is nagyon, nagyon, hogy mondjam, megvetettem ezeket a kérdéseket, mert kisgyerek honnan tudja még, de van, akinek gyerekkorában vannak álmai, csak még van, hogy nem ismeri elmondani.
2: Igen, de nekem tényleg így nem volt. Nem tudom miért, de nem. És én igazából középiskolába is úgy kerültem, hogy egy barátnőm jelentkezett oda Egerbe. Apukám, ugye ez akkor még akkor a számítástechnika, akkor kezdett egy kicsit így Magyarországon azért így felvirágozni. És akkor így apu azt mondta, hogy hát ezzel a jövőben azért így valószínűleg tudok majd valamit kezdeni. És akkor úgy voltam, jó, hát igazából teljesen mindegy, hova megyek tanulni. Akkor megyek oda, végülis érettségim lesz, de lesz mellette egy szakmai végzettségem is. És akkor ott voltam. Én igazából a matematikát szerettem mindig, tehát ezt így kicsi koromtól kezdve, és amikor így a főiskolai tanulmányaimon gondolkodtam, akkor így alapvetően az volt, hogy a matematika, és akkor mellé valamit kellett mindig keresni, hogy mit csináljak még hozzá felvételiknél, és akkor végül is így adódott, hogy a matematika számítástechnika szakon végeztem, de már mint tanár nem tanítottam iskolában, mert hogy ahogy elvégeztem a főiskolát, utána beléptem a rendbe.
0: Igen, ez lett volna ugye a következő kérdésem, hogy a főiskolai évei alatt mennyit formálódott az értékrendje, a gondolkodása, a hivatás iránti érdeklődése?
2: Hát elég sokat. Tehát otthon nekünk a plébánián, én egy ferences plébániára jártam Gyöngyösön, és ott egy nagyon jó ifjúsági közösség volt, és alapvetően már ebben az ifjúsági közösségben formálódott így a személyes hitem, meg az Isten kapcsolatom. Ott tapasztaltam meg egy ferences atyának, a Szendrei Miklós atyának a révén azt, hogy az Isten milyen személyesen szeret bennünket. És igazából ez indított el akkor így a hivatásom keresésében is. És mivel Budapesten jártam főiskolára, meg ott voltam kollégista, Budapesten azért sokkal több lehetőség volt arra, hogy így akár egy-egy nyitott templomba bemenjek. Nagyjából tudtam, hogy Budapesten hol van nyitva templom, hol van éppen szentségimádás, hova lehet beülni akár egy-két órára, hogyha éppen van szabadidőm. És ott az utolsó főiskolai évem alatt jártam a Szociális Testvérek Társaságának ilyen hivatáskereső kis csoportjába egy éven át. Hétről hétre találkoztam olyan fiatalokkal, akik szintén így a hivatásukat keresték. És engem nagyon sokat formált így a testvéreknek a tanításai, az a kis közösség, közben az otthoni közösségem, az együtt megélt imák, tezéimóórák, hittanok, a közös szolgálataink, tehát hogy ezek így mind valahogy így összeadódtak, hogy így szép lassan kikristályosodott az, hogy engem mire is hív az Isten, hova is hív.

0: Igaz az, hogy ha jól tudom, mindig attól félt, hogy nehogy apáca legyen?
1: Igen.
0: Itt is elve, tehát, hogy nővér, százetes nővér legyen. Mi volt ennek az oka?
1: Hát, még középiskolás koromban, ez még ugye rendszerváltás előtt volt, hát akkoriban nem voltak nagyon szerzetes nővérek. Én nem is láttam, így utólag tudom, hogy volt egy női közösség, akik működhettek a szétszóratás idején is, de hát én abszolút így nem láttam. Viszont így a kollégiumban hát kialakult egy ilyen szóbeszéd kicsit, hogy aki kicsit csendesebb, olyan kis, mit tudom én, egyszerűbb, gúnyoltak azzal, hogy na majd apáca lesz belőle. És akkor, mivel én is egy viszonylag csendesebb valaki voltam, így bennem ott volt, hogy na hát csak az nem merül. Az kapcsolódott össze bennem ezzel a képpel, hogy az apáca az, aki ilyen szerencsétlen, ilyen kis ügyefogyott, ilyen sehova nem jól, hát az majd jó lesz annak. És amikor bekerültem az ifjúsági közösségbe, és ott a ferences atyákkal találkoztam, tehát az ő hivatásuk, ahogy ők élték, ahogy ők beszéltek a hivatásukról, az Istennek adottságukról, akkor formálódott át ez bennem nagyon, hogy ez nem ilyen selejtek gyülekezete, hanem hogy ez egy nagyon szép élet tud lenni.
0: Gyula, ugye már az imént említette, hogy az iskolát azt ott kellett hagynia, ugye a középiskolát nem tudta befejezni, mert elég hamar családfenntartóvá kellett válnia. De milyen álmai voltak gyerekként? Ugye 33 évesen végezte el a középiskolát, akkor érettségizett?
2: Igen, igen.
0: Esti tagozaton. És ez milyen új utat nyitott meg az életében? Tehát, hogy addig is történtek dolgok, és mi lett utána?
2: Azt, hogy elvégeztem a középiskolát 33 évesen, azt is János atyának köszönhetem, mert hogy én bekerültem a Ceferino közösségbe azáltal, hogy elkezdtem ezekre a misékre járni, és hát ott a akkori alapítvány vezetője indított többünknek, adtak lehetőséget, hogy elvégezhessük esti tagozaton ezt a érettségit végül is, és akkor az volt a tervem vele, hogy én nagyon szerettem volna foci edző lenni, én nagyon szerettem volna...
0: Akkor ez volt az álma, igen.
2: Ilyen szegényebb sorsú cigány gyerekeknek szerettem volna egy lehetőséget valahogy indítani arra, hogy ezeket a tehetségeket, akik így úgymond elvesznek a szegénység miatt, hogy hát ha mégiscsak lehetőséghez juttak, hogy lehessen belőlük élsportoló. És hát elvégeztem a iskolát, meglett a érettségim, de...
0: De elnézést, de most itt Veronika nővérrel éppen egymásra mosolyogtunk, tehát hogy Gyulában már akkor is az volt meg, hogy másokon segítsen. Folytassa nyugodtan.
2: Én bennem mindig szerepet játszott az, hogy én átéltem ezeket, és én úgy voltam vele mindig, hogy ha tehetem, akkor segítsem azokat az embereket, akik olyan helyzetben vannak, mint amilyenben én voltam, hogyha tudom, akkor segítsem őket, hogy lehetőséghez jussanak.
0: Volt egy 3 napos lelki gyakorlat, ugye? Ez a kurziló volt?
2: Igen.
0: Amit ön ugye kétkedve fogadott, amikor mondták önnek, hogy menjen el, az ön gondolataiban mi volt az, ami ellene szólt, és végül mi volt az, ami mellette szólt, hogy mégis elfogadta a meghívást, és milyen szándékkal indult el erre a 3 napos lelki gyakorlatra.
2: Hát maga a kurziló igazából megint csak János atyához kötődik.
0: Székely János püspök, igen.
2: Igen, a Ceferino közösségbe jártunk akkor szentmisére, és hát János atya indított egy foci csapatot is.
0: Igen.
2: Ott Esztergomba, aminek a vezetésére megkért engem, hogy én legyek a foci csapatnak a vezetője, amit elvállaltam, és elindult ez a foci csapat. Ez egy hivatalos nagypályás bajnokságban résztvevő foci csapat volt. Megbeszéltük János atyával, hogy alkalmanként elmegyünk a foci csapattal hozzá, ahol ő lakott, ott a Szent Adalbert, nem tudom, épület vagy...
1: Szent Adalbert központ.
2: Ilyen központi ház, igen. Ott volt neki lakása, akkor ilyenkor elmentünk oda hozzá, és akkor leültünk, ettünk zsíros kenyeret, teázgattunk, beszélgettünk, és hát János atya mondott nekünk történeteket, és valahogy ott ezen egy ilyen alkalmon említette nekem János atya, hogy nem akarsz elmenni kurzilóra? És akkor én mondtam neki, hogy mi az a kurziló, hát azt se tudtam, hogy mi az. És mondta, hogy ez egy 3 napos lelki gyakorlat. 3 nap, de hogy is, hát én nem tudok 3 napra elmenni, hát hogy, hát én dolgozom, akkor fatelepünk volt, tűzifát árultunk, hanem én nem tudom itt hagyni 3 napra. És akkor ezzel így abba is maradt, mindenki hazament, aztán a következő héten elmentünk a csütörtöki Szent misére, és János atya a mise folyamán, amikor fölemelte a Jézus testét, oltári szentséget, azt mondta, hogy íme az Isten báránya, boldogok, akiket meghív asztalához. És ezt úgy éreztem, hogy ez nekem szól, hogy meghív, és azt éreztem, hogy talán a kurzilót, amit én elutasítottam, hogy ezt nem kellett volna. Hogy az a meghívás az Jézustól jött. És érdekes módon a mise után János atya megint megkérdezte tőlem, hogy nem szeretnél elmenni kurzilóra. És akkor nem tudtam nemet mondani, mert úgy éreztem, hogy maga Jézus hív, és elmentem erre a kurzilóra, úgyhogy akkor már nem érdekel, hogy mi lesz a fateleppel, nem érdekel semmi, de ott akarok lenni.
0: Ezek azok a dolgok, amikről beszéltünk, hogy a Jóisten, amikor már elkezdi az ember útját irányítani, akkor a jó dolgok felé fordul, és mindig benne van az, hogy nem csak önmagáért, hanem majd azért a tevékenységért is, amit aztán folytatni fog a környezetében, a közösségével. Ugye Veronika nővér 1999-ben belépett a Ferences Szegény Gondozó Nővérek közösségébe, és mi történt ezután?
1: Igazából, amikor beléptem a közösségbe, nekünk a rendünknek három házunk van Magyarországon, Esztergomba, Széchenyben és Siófokon, és én mind a három házunkban voltam, ez a rendünkben szokás, hogy mind a három háznak az életét megismerjük, és igazából bármelyik házunkba került, mindig találkoztunk cigányokat, tehát mindig voltak vagy olyan gondozottjaink, vagy olyan kapcsolataink, amikben segítettük őket. Tehát, hogy igazából így nem állt távol tőlem így kezdetektől sem. És akkor így, hát különböző forma volt az, ahogy tudtunk segíteni. Egy emlékszek rá, és Jófokon volt, hogy mondjuk korapetáltam gyerekeket, mivel ugye a matek az így a szakom volt, tehát hogy akkor akár matematikába segítettem. Volt, hogy mondjuk ilyen fizikális segítséget próbáltunk adni, tehát akár az, hogy így élelemben segíteni, vagy ruhában, vagy egyszerűen csak meghallgatni őket, vagy Széchenyben is volt olyan, hogy volt olyan család, aki éppen menekült, akkor segítettünk őt eljutatni ilyen védett helyre. Tehát, hogy nagyon sokféle módon tudtunk így kapcsolatba kerülni. Ezek nagyrészt inkább ilyen fizikai, vagy mondhatnám, igen, hogy inkább fizikai segítség volt, mint mondjuk így kimondottan pasztoráció. De volt olyan, hogy az is Jófokon volt, hogy vittünk gyerekeket szentmisére, vagy akár Széchenyben is volt ilyen. Tehát, hogy végül is a hithez is próbáltuk őket közelebb segíteni. Igazából amiért mondjuk így szeretem is a közösségünket, hogy szegény gondozó nővérek vagyunk, hogy valahol a szegénységnek sokféle formája van, ami nem mindig azt jelenti, hogy anyagilag szegény valaki, hanem hogy egészen más formákban is, vagy lelkileg, vagy a magányban, vagy hogy valamit nem tud elintézni, nincs embere, aki segítsen neki. És én egy picit ugyanezt tapasztalom így a cigányság körében is, hogy sokféleképpen lehet, vagy kerültünk kapcsolatba velük így az évek során, éppen ahol szolgáltam azon a helyen.

0: Gyula életében is ugye történtek változások, mert akkor egy idő után, amikor már így erre az útra tért, Isten felé vezető útra, akkor ugye úgy érezte, hogy a jóisteni feladatot is bíz önre, és hogy a közelében élő cigány testvérekkel is kellene foglalkozni, vagy össze kellene őket hívni esetleg, összetartani, a katolikus hitről is beszélni. Ez hogyan történt?
1: Hát ez ott kezdődött, amikor a kurzilón részt vettem, akkor ott azt éreztem, hogy igazából Jézus megtölti a szívemet szeretettel, és átölel, és azt mondja, hogy így szeret, ahogy vagyok, és hogy ezt a szeretetet én, amit ott átéltem, amit kaptam, én ezt nem tudom magamban tartani, ezt a szeretetet tovább szeretném adni. És ezen a kurzilón egy olyan közelségbe kerülünk Jézussal, amit nem szeretnénk elengedni. Szeretnénk, hogyha ott maradna velünk. Ez a kurziló indított el bennem, meg bennünk, úgy mondom most már a családomon belül is azt, hogy a szentségeken keresztül szeretnénk az ő közelében maradni, szeretnénk vele maradni.
0: Úgy tudom, hogy ennek a családjában is egy ilyen komoly változás történt.
1: Igen. A gyerekekkel együtt, a párommal, a feleségemmel együtt részt vettünk akkor már a Veronika nővérék által szervezett szentségfelkészítő hittanon, akkor rendeztük a házasságunkat, egyházilag is összeházasodtunk, lettünk bérmálkozók, amik elmaradtak ezek a szentségek, ezeket mindent pótoltunk, és szerettünk volna Jézusnak a közelében maradni ezáltal. És amikor ez így elindult, ez a folyamat kurziló után, akkor egy idő után megértettem, hogy ezt a szeretetet a közösségben a legjobb megélni. Akkor, amikor én voltam kurzilón, akkor jó nagy közösség volt Esztergomba, akkor sokan jártunk össze, Szentmisén is rengetegen voltunk, voltak különböző programok, ott is nagyon sokan részt vett. De hát János atya elkerült Esztergomból Szombathelyre, nagyon hiányzik Esztergomból, egyébként most is nagyon sokat segít még így is, de azért az, hogy ő elkerült Szombathelyre, azért itt Esztergomba nagy változást okozott, és egy nagyon picikét a közösség szétszélett. És azt, amit tetszett említeni, hogy azt éreztem, Isten rám bíz egy feladatot, ez körülbelül 3 éve éreztem. Azt láttam, hogy nagyon sokan sajnos azt mondják, hogy ők megtértek, átmennek más vallásba, különböző vallásokba, és a római katolikusok, akik még Esztergomba meg a környékén vannak, azt éreztem, hogy őket kellene összehozni, összehívni, lehetőséget adni nekik, hogy megismerjék a igazi római katolikus vallást, megismerjék Jézust, hogy mi a tanítás, és ne azt mondják, hogy ők megtérnek, és mindenféle információ nélkül átmennek egy másik vallásba.
0: Hát magyarán a nyájra vigyázni kell, az emberek, akik ott vannak a környezetünkben, sokszor igénylik azt, hogy beszélgessenek velük, hogy odafigyeljenek rájuk, hogy kapjanak valamilyen lelki táplálékot, hogy megértsék őket, hogy szeressék őket, hogy odafigyeljenek rájuk. Tehát erre gondolom nagyon nagy szükség volt.
1: Igen, és ugye addig, amíg János atya itt volt Esztergomba, addig ő ezt valahogy nagyon jól csinálta, nagyon sok helyre kiért a keze, nagyon sok embert meg tudott szólítani, és rengetegen hirtelen nagyon sok lett a közösség létszáma, megnőtt.
0: Veronika, mennyire tudnak önök együttműködni?
2: Szerintem egész jól, nem?
1: Szerintem is.
2: Az jutott közben eszembe, hogy minden út Székely János atyához vezet, Székely János püspök atyához vezet, mert hogy mi is úgy kerültünk így intenzívebben bele ebbe a cigánypasztorációba, hogy amikor még a János atya ott volt Esztergomba.
0: Neki egy szívügye volt mindig.
2: Nagyon, nagyon, és akkor kért így minket, én akkor mondjuk még nem is voltam ott, de így akik korábban ott szolgáltak, nővéreink, bekapcsolódtak ebbe, hogy akár így felkészíteni házasságra, szentségi házasságra, párokat, vagy első áldozásra. És igazából, amikor én Esztergomba kerültem, akkor tulajdonképpen igazából ebbe álltam bele én is, hogy akkor így amennyire lehet így a szentségekhez járulást segíteni, felkészíteni. És én azt gondolom, hogy így mind a mai napig, tehát azért így a gyopiékkal, meg így a helyi cigánysággal azért így elég jó kapcsolatunk van. Én mindig, hogy mondjam, tehát most így keddesténként van ilyen közös, ez most nem feltétlenül szentségfelkészítve, egyszerűen csak, hogy egybe jön a cigány közösség, és akkor így szentírásról beszélgettünk, meg a fölmerülő kérdésekről. De engem az mindig nagyon meglep, hogy mennyire nyitottak, hogy milyen jó kérdéseik vannak. Tehát néha mi Teréz nővérrel így összenézünk, hogy erre most így mit válaszoljunk, mert nekünk ugye így jön, hát ebben nőttem bele, ezt tanultam, sokszor meg se kérdőjelezek dolgokat. És amikor jön egy olyan kérdés, hogy ja, ezen így el kéne gondolkodni, hogy miért is van ez így, vagy ez hogy is van akkor. És én rettentően élvezem ezeket a kedvestéket. Így szoktuk utána mondani otthon, hogy hát így ez az volt a napunk fénypontja, tehát hogy így tiszta ilyen felüdülés, így hiába, hogy már este van, meg elfáradtunk, mire odaérünk, de hogy ez így mindig nagyon föl tud dobni, mert azt látom, hogy egy ilyen hihetetlenül érzékeny élet van ott, ami így megmutatkozik így a kérdésekben, az egymásra figyelésre, az egymással való törődésben. Ugye szóba került így korábban az étkezés, hát ott mindig van tea, mindig van sütemény, tehát hogy ez ilyen,
0: hát
2: ez egy ilyen
0: kell.
2: Szeretett vendégség. Igen. Is, nem csak, tehát hogy csak a hitről beszélünk, hanem hogy valahogy ez az asztalközösség, ami a Szentmisében is összetart bennünket, de hogy szép az, hogy a misén kívül is van egyfajta ilyen asztalközösség, ahol a hitünkről beszélünk, a kérdéseinkről beszélhetünk.
0: Hát mert a mise végén is azt halljuk, hogy menjetek, küldetésetek van. Tehát, igen, hogy azzal nem ér véget semmi, hogy az ember elmegy a szentmisére, hanem tenni kell valamit még a hétköznapokban is. Gyula, a ferences szegénygondozó nővérek közelsége az mit jelent ennek a roma közösségnek?
1: Azt gondolom, hogy nélkülük nagyon nehéz lenne nekünk ott Esztergomba. Ők egy nagyon nagy segítség, és...
0: Mi az, amit kap tőlük a közösség?
1: Nekünk, amikor megjönnek, és látjuk azt a mosolyt, azt a szeretetet arcukon, amikor belépnek ajtón, és köszönnek nekünk, hát nekünk már az egy óriási ajándék, ahogy hozzák azt a hatalmas szeretetet mindig magukkal, de az mellett azt gondolom, hogy nagyon sok a tudásuk, és próbálnak ebből nekünk átadni. Nagyon jók a szentségfelkészítő hittanórák, amikor azokat tartják, és nagyon sok mindenben tudnak segítségünkre lenni így a szentségek hozzájárulásához.
0: És hát úgy tudom, hogy ugye már azt talán említett, és hogy elég sok megtérő van, bérmálkozók, vannak, akik szentségházasságot is kötöttek, és hát ugye a gyerekek a fiatalság felkarolása sem mindegy, azzal is foglalkozni kell, és táborok szervezése, stb. Ezen a téren hogy állnak, illetve hát Gyula még a Ceferino alapítványnak az elnöke Esztergomban. Ezzel is hogyan tudnak hozzájárulni ehhez a közösségi tevékenységhez?
1: Igazából ennek a közösségnek a építését ezt nagyjából 3 éve kezdtem én úgy el, hogy a nővérekkel együtt, a ő segítségükkel próbáljuk ezeket a úgymond megmaradt római katolikus vallású romákat összeszedni ott a környéken. Szoktunk minden évben szervezni többször ilyen zarándoklatokat, szent helyekre elmegyünk, így közösségileg van, amikor nagy busszal, akár a nővérek is voltak már velünk, hogy együtt tudunk menni valamilyen szent helyre. Ott ezeken alkalmakon akkor általában mi megoldjuk, hogy viszünk nagy üstöt, akkor mi főzünk magunknak. Vannak ilyen cigányasszonyok, akik vállalják mindig, hogy ők ellátnak minket ennivalóval, az miatt nem kell aggódni, az mindig van. Így a közösséggel szoktunk, van, amikor van ilyen családi naprendezvényünk, amikor a nővérek éppen tudnak, akkor csatlakoznak ők is. Vannak lelki napunk, vagy ilyen lelki délutánunk. Ezt még hozzá szeretném tenni, hogy a közösséghez nagyon sokat segít nekünk Szerencsés Zsolt atya, aki a közösségi szentmisét minden pénteken ő szokta tartani. Ő biztosít nekünk helyet ilyen lelki napokra, vagy lelki délutánokra, esetleg keresztútra is szokott ő velünk együtt lenni.
2: Én még talán azt tenném hozzá, hogy például ezek a keddi alkalmak ilyen nagyon családiasak, mert hogy ott vannak a felnőttek, a férfiak, a nők, hozzák az unokát, van, amikor egész kicsi gyerek is szaladgál ott, és vannak fiatalok, fiatal roma testvérek, akik szintén így ott vannak jelen. Tehát így a szülők a nagyobb gyerekeket is időnként elhozzák, meg a kicsiket is. Tehát.
0: Megvan még ez a közösségi szellem, azért úgy gondolom, Gyula, hogy ha jön az anyuka, apuka, akkor jön a gyerek, jön a nagymama, jön az unoka, meg mindenki, tehát hogy azért úgy követik egymást.
1: Például nekem pont a testvérem, aki hozza unokáit is magával, és mondta nekem egyszer, hogy nem jön, mert rosszak a unokák, hogy nem lehet tőlük hallani semmit, mert szaladgál, és mondtam, hogy nehogy ezért ne gyere, hozd őket nyugodtan, nem baj, hagyd szaladgáljanak, jó az így. És ugyanígy a szentmisére is azt mondom mindig nekik, hogy nem baj, hát a templomba egy kis gyereknevetés is kell, mert nem baj, hogyha ott szaladgál.

0: Veronika nővér, például ha a cigánypasztorációval foglalkoznak, de a cigány közösségből van egy olyan ember, aki ismeri közösségét jobban, a szokásait, az embereket, azt, hogy hogyan kell velük beszélni, stb. Ez gondolom egy óriási segítség önöknek is.
1: Hát mindenképpen. Tehát én szoktam mondani, hogy nélküle mi nem tudnánk nagyon szentségfelkészítőket csinálni, mert ő szedi össze az embereket, ő ismeri őket. Ő beszél velük, hogy ki az, aki esetleg szeretne rendezni valamit, tehát akár a házasságot rendezni, vagy szeretne első áldozó lenni, bérmálkozó lenni. Vagy ha mi nem tudunk valakiről valamit, akkor mondjuk, ha a Gyopit megkérdezzük, akkor ő biztos, hogy tud róla valamit. Tehát, hogy azt gondolom, hogy így enélkül így nem lehetne. Tehát, hogyha mi csak így kitalálnánk, hogy akkor jó, mi elkezdünk valami cigánypasztorációt, és nulláról kellene felépíteni, akkor azt gondolom, hogy az sokkal nehezebb lenne.
0: 10-20 év múlva mit látnak önök külön-külön? Milyen lesz ez a cigány közösség Esztergomban? Ez a katolikus cigány közösség?
2: Hát én azt gondolom, hogy azt próbálom most is a közösségbe bevinni, hogy akinek van 2 vagy 3, akármilyen, valamilyen több van neki, és vannak a közösségben olyanok, akiknek szüksége van rá, akkor ezt próbálják meg megosztani, hogy segítsük egymást. Aki teheti, segítsen a szegényebbnek, segítsen, akinek kevesebb van, adjon neki. És azt gondolom, hogy páran ezt már úgy megértették, és próbáljuk segíteni azokat az embereket, akiknek szüksége van rá, és hogyha ezt a mentalitást tartjuk folyamatosan szem előtt, akkor talán 20 év múlva lehetünk tényleg jó keresztények, akik odafigyelnek egymásra.
1: Nekem még az jut eszembe így minden mellett, ezzel teljesen egyet tudok érteni. Szerintem így tényleg nagyon fontos az, hogy közösségben legyenek. És azt gondolom, hogy a közösségnek van egy olyan megtartó ereje, mert egyedül nagyon könnyen így elkúszálunk. Megyünk a magunk feje után, elbizonytalanítanak mondjuk így külső hatások, de hogyha egy közösség tud összetartani, akkor ott mindig meg lehet erősödni. Pláne, hogyha ebbe a közösségben valahol az Isten van a középpontban, akkor azt gondolom, hogy így az Isten gyűjt egybe minket. És én örömmel látom azt tényleg, hogy mondjuk jönnek akár unokák, vagy fiatalok, és hogy milyen szép lenne, hogyha ők ezt így már ezt vinnék tovább a saját családjukba. És azért én így bizakodó vagyok, hogyha tud a közösség megmaradni, akkor azt gondolom, hogy az tud növekedni, az be tud vonzani másokat is, és én bízom benne, hogy ez a közösség tud növekedni majd, akár 10-20 év múlva sokkal többen legyenek. Én ezt kívánnám így tényleg így nagyon szívből.
0: Ez egy nagyon jó végszó, de még egy személyes kérdés mindkettőjük közös, egy nagyon rövid választ várnék rá. Isten különböző mozaik darabokból rakta össze az önök életét.

0: meg belőle. Bennem inkább csak az van, hogy ahol éppen vagyok, amelyik házban, amilyen szolgálatban, hogy valahol ott próbáljam meg így beleadni azt, ami tőlem telik. És akkor hát majd a kép az úgy rajzolódik. Azt majd az Isten így rajzolja. Az én dolgom, azt gondolom az, hogy itt és most, ahol éppen amiben vagyok, abban próbáljam azt tenni, amit felismerek, hogy az Isten hív arra éppen.
1: Veronika nővér, kedves Gyula, Farkas Gyula, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek a stúdióba, és megosztották ezeket a gondolatokat, ezeket a megerősítő szavakat, biztatásokat, hiszen ez biztatás is lehet, és a jövőre nézve kívánok további kitartást.
0: Köszönjük nagyon szépen. Köszönjük. Mi is kívánjuk viszont az ön szolgálatához.
1: Köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink, a portréban Koródi Beatrix, rendi nevén Mária Veronika nővér, a ferences szegénygondozó nővérek általános főnöknője, és Farkas Gyula, az esztergomi Boldog Ceferino alapítvány elnöke volt a vendégem. A hangmérnök Németh László, valamint a felelős szerkesztő Horváth Éva nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Adásunkat megtalálhatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A portré szerkesztő műsorvezetőjét, Tóti Kenikőt hallották. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
1: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
2: Dragi poslušalci, trdno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 1 ure do pol dve. Z Bogom ostanite do drugega tedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Mađarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Hengel Melitta.
2: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket Nemzetiségek zenéje című műsorunk mai adásában. A következő 30 percben ismét egy német énekest mutatunk be Önöknek. Töltsék velünk a következő fél órát, és ismerjék meg Olaf Bergert. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánok!

A német énekes és műsorvezető Olaf Berger 1963. december 24-én született Dresdában, ahol szüleivel és kettő testvérével élt. Az iskola elvégzését követően autószerelőnek tanult, emellett pedig gitározott és énekelt a The Virginias nevű zenekarban. 1985-ben lépett fel először szólistaként, és rövid időn belül meghívták televíziós zenei műsorokba, valamint ebben az évben megjelent első saját albuma is.

1990-ben Olaf Berger volt az első NDK-s művész, akit Goldenes Rimgábel díjjal ismertek el. Nem sokkal később a híres producer Jack White is felfigyelt az énekesre, lemezszerződést ajánlott neki, és az első közösen felvett album meg is hozta Olaf Berger számára a nagy áttörést. Ezt követően a művész műsorvezetőként is vállalt felkéréseket, és több német nyelvű tévéműsor arca lett.

A Jack White-tal közös munka Olaf Berger számára 2011-ig folytatódott, ezt követően az énekes a Koch Universal kiadóhoz váltott. Pályafutása során az énekes angol nyelvű dalokat is felvett, valamint több nemzetközileg is elismert művésszel is együtt dolgozott. Művészi sikerei elismeréseként Olaf Berger több díjat is elnyert, zenei tevékenysége során pedig eddig 24 albumot jelentetett meg.

Olaf Berger a német nyelvterületen énekesként és műsorvezetőként egyaránt nagy sikereket ért el. Magánéletében 1992 és 2014 között első házasságban élt, és a kapcsolatból már 1990-ben egy lánygyermeke született. 2015-ben Olaf Berger válását követően újra megházasodott, és 2023-ban megszületett első unokája is, új zenei projektjeit pedig máig lelkesen várják rajongói.

Kedves hallgatóink, mai fél óránk lassan a végéhez közeledik. Műsorunkban ez alkalommal Olaf Berger német énekest mutattuk be önöknek. Következő műsorunkkal a jövő héten várjuk önöket a megszokott időben. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A mai napon Hengl Melitta szerkesztő műsorvezető búcsúzik önöktől. Köszönöm figyelmüket, a viszont hallásra!

0: A Duna média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű